pɛm agye me firi me nsɛm ɛbɛyɛ me yea adeɛ baako pɛ na yɛ wo nyankopɔn ko ɛna wonim na sɛ meyɛ wo nyankopɔn wo heart meyɛ wo nyame wakoma de megye di na megye tom sɛ wo nyankopɔn bɛkɔ so asogya no ɛwɔ me so